0: családok az attól a többlet kiadást, ami a jelenlegi árfolyam mellett havonta 95.000 forint többletet jelentene gáz, áram és üzemanyag árak tekintetében.
1: Összesen csak nem 1100 társaságban válva az energiatakarékosabb átfűtés.
2: Egy 9 milliárd forintos pályázat most lezárult második fordulója után. További 480 lakóközösség telepített táborról leolvasható fűtési költség megosztókat. A korszerű eszközök a hőreadás alapján arányosan osztják szét az épület teljes fűtési költségét a lakók között. Az új megoldás igazságosabb elszámolást tesz lehetővé. A nyertes pályázók 100%-os visszanemtérítendő
1: a hazai vízipar és a mérnöki tudás szempontjából is jelentős beruházást indít a Hydrofield Kft. Nagykanizsán, jelentette be a közgazdaság és külügyminiszter.
2: Riárdó Péter a vállalat ünnepségén kiemelte, az 5 milliárd forintos kutatás fejlesztési beruházást az állam másfél

Az általános iskolákban április 23-án és 24-én lehet jelentkezni, az óvodásban pedig április 20-ától egy hónapon át tart a beiratkozás.